Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 2-a, szerda. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Türkiye utcai ízeinek legújabb epizódját hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. Két kereskedelmi hajó összeütközött Isztambulban, 10 legénységi tagot továbbra is keresnek. Két török zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó

Jó szerda hajnalban összeütközött Isztambul Szilivri kerülete partjainál. A tengeri hatóságok szerint az egyik hajó vélhetően elsüllyedt, miután megszakadt a kapcsolat a hajóval és annak 10 fős legénységével. Az Alszu nevű török zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó, amely Kocaeliből Aliaába tartott helyi idő szerint körülbelül hajnali 3 órakor, ütközött össze a Tukberki Mamoldo nevű, szintén török zászlóval rendelkező kereskedelmi hajóval, amely az Iskenderun kikötőjéből a Fekete-tengeri Ereğli felé tartott, közölte az isztambuli kormányzói hivatal. Az ütközés Szilivritől délre 18 tengeri mérföldre történt. A kormányzói hivatal közölte a Partbiztonság Általános Igazgatóságának és a Parti Őrség Marmarai Szorosok Parancsnokságának hajói, valamint egy parti őrségi hajó a helyszínre sietett. Robbanás történt Németországban egy vasútállomás közelében. Németország, bajorországi Augsburg városában a vasútállomás közelében robbanás történt. A Schwaben Nord rendőrség X közösségi platformon közé tett nyilatkozata szerint a robbanás miatti fennakadások vannak a környező utcákon és a tömegközlekedésben. Az Augsburger Allgemeine arról számolt be, hogy a robbanás a vasútállomással szemben a Bahnhof utcában található egyik bank mellett történt. A lap szerint a robbanásban ketten megsérültek. A Nepálban és Kínában bekövetkezett pusztító áradások halálos áldozatainak száma meghaladta az 1000-et, miközben mentőcsapatok azon dolgoznak, hogy elérjék a katasztrófa miatt elzárt közösségeket. Nepál katasztrófa védelmi ügynöksége kedden közölte, az országban 987 halottat regisztráltak, míg a kínai hatóságok vasárnap legfrissebb jelentésükben 16 halálesetről számoltak be. Az összesített halálozási szám jelenleg 1003, míg a két országban összesen 4462 ember van eltűntként nyilvántartva. Nepálban az eltűntek száma 3916-ra csökkent, ahogy a mentési munkálatok hetedik napjába léptek, miközben Kínában 546 ember tartanak eltűntként. Erdoğan köztársasági elnök találkozott Putyinnal. Recep Tayyip Erdoğan, török köztársasági elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet államfői csúcs találkozója alkalmából Kirgizisztán fővárosában Biskekben találkozott orosz kollégájával Vladimir Putyinnal az Alarka állami rezidencián. Vladimir Putyin a találkozón kiemelte, hogy Türkije a külpolitika és a gazdaság területén az egyik kiemelt partnerük, és így fogalmazott, a közös projektek megvalósítása folytatódik. Ezek egyike az Akkuyu atomerőmű. Önök azt a célt tűzték ki, hogy az erőmű első blokját még ebben az évben üzembe helyezik. Ez így is lesz. Putyin kiemelte, hogy Türkiyével a kulturális és humanitárius területeken is nagy az együttműködési potenciál, valamint hozzátette, növekszik az orosz turisták Türkiyébe irányuló áramlása. Tavaly közel 7 millió orosz turista látogatta meg Türkiyét.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Az amerikai elnök Donald Trump bejelentette, az amerikai erők csapásokat mértek több iráni célpontra a Hormuzi szoros közelében, és katasztrofális közvetlenségre figyelmeztette a Teheránt, ha megtorlást tervez. Az Egyesült Államok éppen most iráni célpontokat támad a Hormuzi szoros közelében, írta Trump a Truth Social platformján, a támadás nagyszabásúnak és erőteljesnek nevezve. Trump kijelentette, a támadás Irán sikertelen kísérletére válaszul történt, miszerint tengeri aknákat telepített le a szorosban, valamint egy jordáni amerikai bázis elleni rakétatűzre. Ismail Bakaei, az iráni külügyminisztérium szóvéve kijelentette, Teherán határozottan fog válaszolni egy Csirik városához kapcsolódó faluban található lakóház elleni támadásra, amely az iráni tisztviselők szerint esküvői szertartásnak adott otthont. Az X-en közzétett bejegyzésében Bakaei kijelentette, több mint 50 férfi, nő és gyermek halt meg vagy sérült meg. Emellett elítélte azokat a külföldi kormányokat és nemzetközi intézményeket, amelyek hallgattak vagy megpróbálták igazolni a katonai akciót. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök azzal vádolta a biztonsági tisztviselőket, hogy szándékosan nem keltették fel az október 7-i villámháború reggelén, egy nap azután, hogy felesége azt állította, egy ellenzéki személyiség előzetesen tudott a Hamasz támadásairól. Miért nem keltettek fel? Tudták, hogy én, mint Izrael miniszterelnöke, azonnal elrendeltem volna a teljes hadsereg riadó készültségét, hogy felébreszték az összes várost. Ezt eltitkolták a nyilvánosság előtt, mondta Netanyahu az Instagramon. Netanyahu választások előtt áll, és folyamatos kritikákkal kell szembenéznie a 2023. október 7-ét vező biztonsági hiányosságokért való felelőssége miatt. A Sankályi Együttműködési Szervezet

vezetői elfogadták a bishkeki nyilatkozatot, amelyben ígéretet tettek a biztonság, a kereskedelem és a technológia területén folytatott együttműködés elmélyítésére, miközben a regionális blokk 25. évfordulóját ünnepelte. A nyilatkozat a mesterséges intelligencia felelősségteljes fejlesztését és használatát, a globális gazdasági kormányzás reformját és a fenntartható fejlődés terén való szorosabb együttműködést szorgalmazta. Az SZIO tagjai kritizálták az úgynevezett kettős mércét is, különösen az emberi jogok területén. John Turner vette át az Apple vezérigazgatói posztját, ezzel egy olyan céget örökölve, amely az okostelefon piac fölé magasodik, de a mesterséges intelligencia terén lemarad versenytársai mögött. Az átadás véget vett Tim Cook 15 éves pályafutásának az Apple ellátási láncát építő, operatív szakembert azzal a mérnökkel váltva, aki a hardware fejlesztést vezette. Cook hétfőn egy munkatársi feljegyzésben dicsérte utódját, és ezt írta: kedvés ember érint, mint jelent olyan termékeket létrehozni, amelyek úgy megváltoztatják a világot, ahogyan John teszi. Lengyelországban az általános iskolában betiltották a telefon használatát. A lengyel közszolgálati műsorszolgáltató a TVP World közölte, az új tanév kezdetével az országban az általános iskolások számára tilos a telefonok és hasonló elektronikus eszköz használata, a tanórákon, szünetekben és egyéb iskolai tevékenységek során. Az óvodai iskolai előtti intézményekben a gyerekeknek szintén nem engedélyezett ilyen jellegű készülékeket az intézménybe bevinni. A szabályozás kivételeket is tartalmaz, engedélyezi a telefonok oktatási célú használatát, a vészhelyzetekben a szülőkkel való kapcsolattartást, az egészséget vagy életet közvetlenül fenyegető helyzeteket, valamint bizonyos egészségügyi vagy speciális szükségletek miatti eseteket. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Mehmet Erdem Olur Ozaman című dalát hallhatják, azt követően pedig a Türkiye utcai ízei következnek. Tartsanak velünk!

Ma a földközi tenger forró hangulatába, az utcákon terjengő sült hús illatához vezetjük el Önöket. A vékonyra aprított húsdarabok izzó vassütőlapon pirulnak aranybarnára, majd puha, friss lavas kenyérbe kerülnek, amelyben néhány egyszerű, mégis nagyszerű hozzávalóval igazi legendává válnak. A Türkiye utca íze című műsorunkban az ország gyorsan elkészíthető, mégis rendkívül finom ételeit mutatjuk be. A mai menünk a tantuni. Először is nézzük meg, mi is az a tantuni. A tantuni apró kockákra vágott marhahúsból készül, már néha bárány vagy csirkehúst is használnak. A húst először megfőzik, majd pamut magolajon, nagy hőfokon, vassütőlapon pirítják tovább. Ettől kapja jellegzetes ízét. A töltelékhez általában szömörcével ízesített lilahagyma, paradicsom, petrezselyem és ízlés szerint csípős paprika kerül. A lavas kenyérbe tekerve, dürümként vagy kenyér közé töltve tálalják. És honnan származik ez a finomság? Természetesen Mersinből. A városban a tantuni szinte identitás kérdésnek számít. Sokan úgy tartják, hogy az igazi tantunit csak Mersinben lehet megkóstolni. Bár ez az utcai étel már a Mersinből egész Türkiyébe, sőt külföldre is eljutott, a Mersini tantuni 2016-ban a török szabadalmi és védjegyhivatal földrajzi oltalom alatt álló termékeként jegyezte be. Most nézzük meg a tantuni szó eredetére vonatkozó legismertebb elképzeléseket. Már a pontos eredete nem ismert, az egyik történet szerint egy Mehmed Adji nevű vendéglős készítette először el ezt az ételt. A név állítólag a résztányér vagy a serpenyő és a kanál összeüdődéséből hallható tantun hangból született meg. Egy másik elképzelés szerint a tantuni szó arab eredetű, és olyan kifejezésekből származhat, amelyek a húszsíros, darabos részére jutalnak. A tantuni megszületésének története szintén Mersin gazdasági körülményeihez kapcsolódik. A hagyomány szerint az 1960-as és 70-as években a gyapott földeken dolgozó munkásoknak laktató és olcsó ételekre volt szükségük. Az utcai árusok az olcsón beszerezhető húsdarabokat apróra vágták, majd vassütőlapon megsütötték. Így született meg egy kiadós és üzletes fogás. Akkoriban azonban még nem tantunnak hívták, hanem olyan neveken emlegették, mint a csomacs, a szokum, vagy egyszerűen dürüm. Ez a praktikus munkás étel idővel egész Türkiyében elterjedt, és különösen késő esti utcai fogásként vált rendkívül népszerűvé. Most keressünk fel egy tantuni árust, és figyeljük meg a mestermunkáját. Türkiye szinte bármelyik városában találhatunk mersini tantunit kínáló helyet. Mi azonban természetesen inkább ott kóstoljuk meg, ahol megszületett. A mester először gondosan megtisztítja a húst, apró darabokra vágja, megfűzi, majd a forró sütőlapra helyezi. Ezután hozzáadja az olajat és a fűszereket. Miközben gyors mozdulatokkal kevergeti a húst a kanállal, a legenda szerint felcsendül az a jellegzetes tantun hang, amelyről az étel a nevét kapta. Ezután a lavast a piruló húsra nyomja, hogy kissé magába szívja a hús szaftját és az olajat. A kenyér ezután a munkafelületre kerül. Ráteszik a szömörcés hagymát, az apróra vágott petrezselymet és a paradicsomot, végül pedig a frissen aprított húsdarabokat. Ezután ügyes mozdulatokkal feltekerik a dürümöt. A tantunit már is tálalhatják. Mellé általában edzetes uborkát vagy csípős paprikát kínálnak, italnak pedig leggyakrabban ajránt vagy sálgamot fogyasztanak. Ma már a tantunival nem csak Mersinben találkozhatunk, hanem Isztambultól Ankaráig, Izmirtől számos európai városig sok helyen megtalálható. A mersini mesterek szerint azonban az igazi íz titka a felhasznált pamutmagolajban és a hús aprításának módjában rejlik. A tantuni tökéletes példája annak, hogyan lehet egyszerű alapanyagokból rendkívüli ízélményt alkotni.

Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk a végéhez közeledik, tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Trump közölte, az amerikai erőcsapást mértek a hormuzi szoros környékére. Irán közölte, egy csiriben tartott esküvőt eltaláltak az amerikai légicsapások során. Netanyahu pedig azzal vádolja biztonsági vezetőket, hogy szándékosan nem ébresztették fel október 7-én. Isztambulban két hajó összeütközött. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Tartsanak velünk holnap is, ugyanekkor budapesti idő szerint 1 órakor. Szép napot kívánunk!